Dnešníte hitové. Sega. Hitové, na kojte tancuvaš tova ljato? Duskatvane. City ljato.